0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Dami Tumano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscarlo!

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Allora dammi la tua mano.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRádió.hu. Neked zenélünk.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a leg...

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádióban.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat nem tudom jóvá.

You know what?

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
0: Superdj Rádió. Kattanj ránk.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: I'm afraid.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

live radio station, Super DJ Radio.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! I'll show you secrets.

0: punk Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Fiúk, lányok! Ez itt a Millennium Group velem Gabóval. A következő két órában hozom nektek a nagyszerű ütemeket. Amivel pedig fogunk ma kezdeni, az egy magyar vonatkozású előadó, nevezetesen Madarász Péter. Itt csak egy olyan együttes nevet választott, és előadó nevet, amely az Add to Basketre hallgat. A szám címe egyébként a 7 minutes until the bar closes. De hát ugye nálunk a 7 perc az semmi esetre sem lesz megfelelő ide, hiszen 2 órán keresztül tehát itt leszek veletek. Írjatok bátran a Viber számunkra 0770-459-5995-re. És írjátok meg, hogy éppen ki mit csinál, mint ahogy ezt a múlt héten tettétek. Jó szórakozást mindenkinek!

A jó zenékhez egyébként hozom itt a jó képeket is, hogy ti külditek nekem, ahogy ezt most éppen Szilágyi Jánosné tette. Hát gyönyörűek a paradicsomok, és azt írta, hogy hát bizony-bizony az öntözés az megtette a hatását. Neked akkor jó munkát kívánok,

A következő előadónk pedig szintén egy A betűs előadó lesz, aki nem más, mint Adél. Adél elképesztő érzelmei és lüktető klubritmusai találkozása. Ami pedig szól, az egy DJM remix és a Someone Like You.

Alpozó barátunk itt hagy minket ezzel a jó kis partival. Mi pedig megyünk tovább a Chef formációval a 90-es évek, illetve a 2000-es évek elejéről. Igazi Latin House hullám volt ez. Tehát az előadó az Alt és a Chef, a dal címe pedig a Morning.

A Viber felhívásom nem volt csak úgy. Levegőben mondott szöveg, be is jelentkezett hozzánk Karesz, aki azt írja, hogy most nincs úton, de persze mindenkinek nagyon jó délutánt és kellemes zenehallgatást kíván, én is ezt teszem. Ha van rámódod, akkor hangos is fel, te is a rádiót.

időben, a 90-es évekből, menjünk vissza egészen az 1970-es évekig. És aki vár minket ott, az nem más, mint Amanda Lear. A szám címe pedig a Give a Bit of to Me. Igazi diszkóikon volt annól.

akkor ismét egy abetis előadó, nem más, mint Antonio és Andreas, featuring Bradley White. Egyébként a magyar klubszféra aranykorának egyik meghatározó együttműködése Niki Bellucci-val. A szám címe egyébként a

ami pedig felpattant a korongra, az nem más, mint Armand van Helden, You Don't Know Me. Ez a klasszikus egyébként a 99-es év angliai number one-ja volt.

A nótában fellehető eredeti alapok egyébként Kari Lucas tollából származnak 1979-ből. Na de ezután pedig megyünk tovább a Swedish House Mafia korai szóló munkájával, illetve az egyik oszlopos tagjával, Axwell-lel. Ezen óta egyébként, ami most pörög már, az igazi torzított gitárok és a svéd house kettőse, és ez még párosul egy igazi gitárriff is.

csak úgy, ahogy én is. Tehát ti a Millennium Groove-ot hallgatjátok velem Gabóval. És ami pedig fog következni, az nem más, mint B. Sensua és a No End kettőse. A dal címe pedig a You Will Be Sensual.

csak úgy záporoznak megint a Viber üzenetek ide a Viber falunkra. Időközben Bandesz is bejelentkezett. Alias Bogyesz, a hegesztő. Szevasz!

A magyarok után pedig irány Hollandia, ahol már egy duó vár ránk, akik nem mások, mint a Bingo Players.

és a B-Sensual után pedig egy másik B-Sensual nota. Mondható, hogy igazán király lett ez a verzió, hiszen aki közreműködik, az Király Viktor és Király Linda. A nota egyébként egy igazi klubmix, amelyet tehát a B-Sensual és a No End készített.

a Brit House szén egyik legkeresettebb vokalistájával. Ezt a verziót egyébként Olaf Baszoszki, a nagyszerű holland funk tech house nagymestere mixelte meg.

Katherine Rice után pedig David Guetta legelső 2001-es átterő slágerével. Menjünk tovább a Just a Little More Love-val. Ebben a dalban egyébként Chris Willis adta a vokált. És igazából ő jutotta el a világhírnév felé.

Már David Guettáról van szó, nem mehetünk el emellett a dal mellett, amelyet Rihannával közösen szerzett, ez a Who's That Chick? És a remix pedig Afrojack tollából származik.

Zsófi után, akarom mondani, Ultranét után pedig jön DJ David és Donny kettőse a Sexy Thing, igazi kelet-európai dance pop és euro dance hullám egyik legdögösebb klubságere volt a 2010-es évekből.

mint Eddie Amador. Not everyone understands house music alkotója. Tőle is Pepper, Masaitól a Release Yourself következik.

És akkor Eddie Amatőr után. Eddie Armani. Nagyon hasonló a nevük. A stílus is hasonló. Jó kis vokális, lüktető house. Aki pedig a vokált adja, a Shannon D. A dal pedig a Feel This.

Eddie Arben után pedig egy másik Eddie Tonic és Berget Lewis kettőse, a Deeper Love. Ezen óta egyébként a 91-es CNC Music Factory eredetie. Ez dolgozta tehát fel Danny Freaksold és Elvis Benno.

amivel pedig pörgünk tovább, az egy legendás kettős, Erik Pritz és Danny Tanaglia. Össze is dugták a fejüket, fel is tettek egy-néhány kérdést.

mivel is mehetnénk másra tovább, mint a 99-es Ragma gitár témával? Ezt a verziót egyébként Deadmau5 2008-ban dobta piacra, a rájellemző finom, progresszív és electro house elemekkel díszítve. Az előadó tehát a Fragma.

és amivel pedig majd az utolsó közel fél órát megkezdjük, az egy duo lesz, a Mark Duo, a Funky Green Dogs, a becsületes nevük egyébként, és a 96-os Fired Up-ot, amikor elkészítették,

Hát nagyszerű hírekkel szolgáltok. Hallgatóink között itt van a Doki is. Hello Tamás! Remélem már letett az alantot a mai napra.

És már visszanyúltunk klasszikusokhoz. Egy meglepő nóta fog következni. A Tiesless 85-ös rock legendájával, a Money for Nothing. Zseniális electro house feldolgozásban. Aki teheti, az kapjon most egy léggitárt elő, és nyomassa vele együtt.

85 után pedig ugorjunk 10 évet az időben. Következzen a Happy Clappers I Believe nótája. A mondani való egyszerűen fantasztikus I Believe, vagyis hinni kell a zene erejében, hiszen tudjátok, a jó zene örök.

És a következő nótában is, amiért egyébként a Havana Funk elő, igazi dögös latin funky house alapok, gyönyörű szóvokállal megötvözve, ez az All About You.

Melóta, Ian Oliver és a Tropa de Elite kettőse, Rap Tap Aramas, kimondhatatlan nevű brazil favellák, favela himnusza.

Put your hands up, put your hands up! Ez utolsó nóta tehát ebből a két órában, pontosabban ebből az elmúlt két órában velem Gabóval voltatok. Itt a Super DJ Rádióban a Millennium Groove-val. Köszi a sok üzenetet! Köszi azt, hogy ilyen lelkesen vele vagytok és aktívak vagytok a Viberünkön. Maradjatok továbbra is velünk, hiszen tudjátok, a jó zene örök. Én pedig jövök hamarosan ismét, hasonló muzsikákkal. Erről pedig majd a Facebook oldalunkról tájékozódjatok, hogy ki mikor jön.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Stop with me!
1: Are you deaf? I said stomp with me.

0: Korean web radio station, Super DJ Radio.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Super DJ. Radio Hungarian. Web radio station.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: It is 90s, 2000s music radio.